0: Tehát a Salpattenzé mai adásának vendége Lénárt Robi, DJ Benzon.
1: Hello!
2: Szia!
0: Úgyhogy már második olyan alkalom, hogy beszélgetés is van az alkotóval, és ezután majd el fog hangzani egy mix, egy 50 perces mix, ami egy gyakorlatilag egy hosszú videóklip. Ugye jól mondom?
1: Így van, igen, egy videóklip, vagy egy ilyen videófilmhez készült tulajdonképpen.
0: Hogy volt ez a zenélés az elejétől? Mindent.
1: Jó, hát nézzük akkor az elejétől. Hát zenélés hamarabb volt, mint Berlin, kétségtelen. Aktívan 2005-ben kezdődött nálam, akkori drum and bass, breakbeat, de főleg drum and bass zenék iránti lelkesedésből indult el a vágy, hogy én is foglalkozzak vele, meg hogy hát mi a helyzet ott a DJ pultban, meg a lemezek, meg minden, és akkor elkezdtem szépen összerakni a technikát, a setupot, gyűjteni a lemezeket, és akkor ment a bedroom DJ-zés otthon. Hát ahogy szokás. Megismerkedtem a Kecskefalvi Laci barátommal, aki akkoriban ő még Kecskeméten volt már, azért már hírhet drum bass DJ szervező is.
0: Milyen néven?
1: És Lass néven zenélt. Így van, és hát ők akkor már javában az ugye aktív volt ebbe az egész témakörbe. Ott így Kecskeméten megismerkedtünk, sopromni látogatásaikor meg sokat volt nálam, jött át kicsit, akkor zenélgettünk, raktuk a lemezeket, és hát egy ponton felmerült, hogy hát mi a helyzet itt a városban, mert hogy ő azért úgy látja, hogy itt van érdeklődés, de nem bész iránt, aktív, lelkes közönség, akik hát bulira éhesek, meg hát járnak, meg járunk Budapestre. Itt meg hát azért úgy van, néha úgy elvétve valami, de azért nem abba fornáv, és akkor hát miért nincs, hát valami hát legyen. És hogy csináljunk valamit, és akkor ez tulajdonképpen nekem végül is volt az első olyan elismerés abba az irányba, hogy tehát már egy valaki, aki azért úgy felnéztem, aktív volt, már tényleg azért tapasztalattal azt mondja nekem, hogy csináljunk valamit közösen, tehát akkor tart annyira jónak, hogy mégis akár én ezt tehát közönség előtt is játszhatnék. Hát kitaláltuk akkor az egészet, hogy legyen akkor tényleg egy tisztességes bulisorozat, így havonta, vendégekkel, mutassuk be a vendégeket, szépen még akkoriban ugye 2005 flyer, mutassuk be a közönségnek, hogy ki érkezik, miért hívtuk őt, hol tevékenykedik, mit csinál, milyen szervező brigád, vagy éppen producer. Hát elindultak a bulik, számunkra is meglepően jó sikerrel, látogatottsággal, és hát aztán azért ebben egy 7 éves történt le tulajdonképpen, Microforms néven mentek ezek a bulik. Uh-huh. Úgyhogy ez volt az indulás.
0: És melyik része volt a drum and bass-nek ez?
1: Így irányzatilag? Egy hangzásban? Aha. Hát a bulikon azért volt nagyon sok minden. Mi is viszonylag széles látókörűek voltunk, ha mondhatom így. Én egyébként inkább a kicsit ugye dallamosabb, finomabb, vagy éppen a mélyebb oldalát fogtam meg a drum and bass-nek. Liquid drum and bass nagyon szerettem. Meg úgy a szakicsán visszafogottabb hangzás, tehát kevesebb zúzda. Voltak azért persze a dinamikusabb zenék is, amiket szívesen az én is vettem, játszottam, de a Laci ő azért inkább volt feltétlenül jobban híve mondjuk a csapatásnak. És akkor hát vendégek, meg azért tényleg volt mindenki egyébként, tehát azért vendégül láttuk így a hazai széna, hát tényleg kisebb-nagyobb neveit, feltörekvők közül helyi, vidéki DJ-től tényleg a legnagyobb, már akkor azért, már akkor is nemzetközileg is ismert srácokon Cokkal együtt.
0: Hogy lett tovább? 7 év?
1: Így van, és akkor, hát közben azért már, tehát azért ott úgy párhuzamosan ott egy néhány év után elkezdett nálam már bekúszni így a 4/4-es szenék világa, és akkor ott úgy hirtelen azért ott úgy a house, techno különböző irányzatai elkezdtek így egyre jobban megfogni, hallgatni őket, sőt, talán ugye először úgy bulikba keveredtem, tetszettek, jól működött, jók voltak a bulik, mert hogy addig nálam az egy ilyen kiesőbb témakör volt, nagyon sok mindent szerettem, hallgattam, akár egy elektronikus zenéken belül is, de ugye a 4/4 ez valahogy olyan, annyira úgy különösebben nem. És akkor egyszer csak úgy jött, és úgy tetszettek a bulik, meg úgy a hangzás, egyre jobban érdekelt, és akkor elkezdtem kicsit tudatosabban úgy keresgélni, hallgatni. Akkor egyre inkább ott találtam magam, hogy azért úgy, hogy a zenehallgatási idő már egy jelentős részét töltem ezekkel így az MMBS mellett. És aztán ez ahhoz szép lassan fordult át utána abba, hogy már azt vettem észre, hogy ott ugye ennek az időszaknak már ugye a végén már a hauzasabb dolgokat keresem, meg figyelem, és akkor meg már gyűjtöm, meg készítettem az első mixeket, és akkor kerültem abba az időbe, közben Budapestre, akkor itt az új ismerettségek, új társaságok, vagy is már inkább ezen a vonalon találkoztam emberekkel, meg ugye szóval ez volt már akkor inkább, erre ment a radar. Ebbe kezdtem utána így kibontakozni.
0: Ez ilyen 2011-2.
1: Hát ott vagyunk, igen, úgy körülbelül akkor. Hát ebben úgy a kezdeti időszakban volt például a Bernard Peti is egy személye vele való ismeretség, barátság hozott végül is aztán egy aktívabb időszakot is, ő akkoriban csinálta a Plug and Lay esteket, ami ugye így a nem táncorientált elektronikus zenékre fókuszált elsősorban. Vele kamatoztatgattam így az addigi korábbi időkből, már ugye a szervezésben is tapasztalatokat. És akkor ez volt például egy ilyen kezdeti korszak, és akkor úgy ezen keresztül meg úgy jött a többi kisebb, nagyobb meghívások ide-oda, bulik, fesztiválok, rendezvények, ez lett a jövő.
0: Ez a film, ez mikor készült? Tehát ugye a 4/4 című filmről van szó.
1: 4/4 Budapest címet kapta.
0: Így van. Ja, igen.
1: Ez a kis film, vagy videó. Hát ez 2011-ben készült, tehát 10-ben már elkezdtük csinálni. És akkor végül is ez egy ilyen nagyon hirtelen felindulásból, vagy egy ilyen kis ötletből jött, vagy egy gondolatból. Tehát amikor már ott éltem, és akkor úgy, hogy az addig összegyűlt úgy élmények, hatások, amik úgy bennem így dolgoztak így az akkor még számomra ugye nagy bővárossal kapcsolatban, zenét hallgatva az utcákon, metrón, az aluljáróban, különböző helyszíneken, úgy nagyon jól passzoltak így a zenék, ugye ez a 120 körüli tempóra, ahogy robog a város, menetelnek az emberek, zajlik az élet, nappal, éjszaka, tehát egy ilyen, kicsit egy ilyen non-stop pörgő nagyvárosi élet képei, és hát ebbe az időszakba került pont megint, hogy kerültünk így kapcsolatba egy nagyon-nagyon régi barátommal, ilyen általános iskolai időszakból, a Gergely Ádámmal, akiről meg kiderült akkor, hogy hát történetesen meg ilyen videózással, videóvágás, felvételek készítése, animációk, stb. Így foglalkozik. Ez itt tök jó passzolnál, én meg mondom, nekem meg van ez a gondolat mostanában, hogy így mondom, ezek a zenék, meg ugye a pesti életképek milyen jól passzolnak, hogy ebből tök jó lenne valamit kihozni, és akkor hát ez neki ez így tetszett, hogy ez tök jó, hogy csináljuk meg. Hát most van időnk, neki is van kapacitása, foglalkozzunk ezzel, és akkor elkezdtük járni a várost, csinálni felvételeket, megpróbálni összegyűjteni, feljegyezni valahogy ezeket az érzéseket, ezeket a hatásokat, amit mi úgy akkor, mint friss budapestiként kaptunk ott a mindennapokban. És akkor, hogy legyen ez egy ilyen zenés videó, vagy hát nyilvánvalóan is ebből jön az egész ötlet. Nyilván, hogy a videó oldal akkor az inkább így az ő reszortja, én meg a zenei oldalt akkor elkészítek egy ilyen mixet, és ugye ment a válogatás, raktam össze a zenéket, amiket úgy gondoltam, hogy ebbe a hangulatba fognak tudni passzolni. Akkor előkerült egy magyar zene, tök jó, hát az mindig külön öröm volt egyébként, így nekem egyébként már a Drum & Bass-es időszakban később is mindig legnagyobb öröm volt, hogyha egy magyar zene előbukkant, ami tetszett, ami úgy éreztem, hogy megfog, tudom játszani, prezentáltam, és akkor az én kis büszkeség, hogy na hát ez úgy hazánk fia szerzeménye. És akkor jött még egy magyar zene, tök jó, és akkor hoppá, úgy egyszer csak jött egy ilyen átbillenés, hogy hát tényleg igazából is most ilyen budapesti életképeket akarunk megmutatni, meg így összefoglalni, tehát így a téma teljesen adott, hát teljesen magyar, hát akkor miért ne legyen hozzá a zene is teljesen magyar. Tehát akkor ez legyenek akkor benne csak magyar előadóktól származó trackek, és akkor elkezdtem volna, akkor nézzünk ennek utána, akkor miből lehet dolgozni. És akkor ugye ott volt már egy-két zene, ami már addig előkerült, és akkor mi lehet még, és úgy körbenéztem az akkori látókör belső előadók háza táján, hogy így mik vannak így mostanában, esetleg korábbi megjelenések, vagy esetleg akár van is egy-két akkor még nem megjelentettek, és aztán hamar bizony összeállt végül is az a szűk órányi anyag.
0: Milyen előadók ennek, akik szerepelnek ebben a napon, vagy kik ezek?
1: Aha. Hát többnyire kevésbé nagyon jól ismert, hisz ugye talán egyébként is azért produceri oldalról azért kevesebb legalábbis ugye ebbe a azért, hogy house techno belkeken belül akkoriban is, tehát azért szűkebben álltunk mindig is, tehát azért ilyen nagyon nagy nemzetközi sikereket felmutatni, a sztár producerink azért annyira nem nagyon voltak akkoriban se. Voltak viszont azért nagyon tehetséges kisebb srácok, akiknek azért úgy volt egy egész jó zenéje. És hát ugye, hogy említsünk is néhányat, most például az első track például a Streko nevű sráctól került a mixbe, aki egyébként adásul még nekem ugye ilyen soproni vonatkozás, tehát ő is ott élt, meg szervezett bulikat, illetve aztán indította el a Deafness, így van, Deafness Records volt a kiadó neve. Aztán például az akkor még Zajac néven alkotó, később Forsek néven tovább működő srác, aztán egyébként Forsekként már azért egész komoly sikereket elérő Tóth Ádám lett például, hát nem is a második, de én a harmadik trackje a mixnek, ő aztán később az All In Recordson is egy önálló megjelenéssel debütált, meg kezdett egy elég jó karriert akkoriba befutni. András Tóth például szerintem ő az ismertebbek közül, ICR, egy Eric Sumo bandre készült, Headshot Boys remix, Ivelen Tristan tekinthető még szerintem, ők akkoriban mentek viszonylag jobban, tehát voltak nagyobb megjelenéseik, amiket külföldi, tényleg igazán nagy nevek is pörgettek, úgyhogy tőlük van például egy zene, néhányan a teljeség éjjel nélkül.